pelik. Nyen kada me nyadik, nyen ga ame anua. Maka kada ni parik, tadi kain air aru buang mi pau.